0: Freirad, das Freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum Freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Megbeszéljük.
2: Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül.
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
4: Döntött a parlament.
5: Összehangolt támadást
6: indítottak. Időláncolt
7: tiltakoztak. Korrupciós botrányba
8: keveredett. Az inflációs adatok szerint
4: felfüggesztették mentelmi jogát.
6: Közleményben tiltakoztak.
4: Több ezren tüntettek.
8: Aláírták a megállapodást.
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
9: Jó estét kívánok, ez itt az Esti Gyors, a mikrofonnál Herskovics Eszter, a szerkesztő Vénagy Gyöngyi. Az éppen nagy lendülettel megújuló Fidesz, nagy lendülettel megújuló frakciójának legújabb tagja, Palóc André posztolta a közösségi oldalán, hogy idézem, magyar cégek, magyar munkahelyek, itthon fizetett adó, magyar gazdasági szuverenitás. A hangzatos cím alá egy képet is mellékelt az új hullámos szuverén, ezen munkavédelmi sisakban látható Magyar Péter és Kapitány István, felettük a magvas fiatalos gondolat pedig a következő. Ha egy cég magyar, az igenis érték. Őket kell támogatni az uniós forrásokból, nem a külföldi energetikai szereplőket. Na már most a teljesen logikusan felmerülő, mire gondolt a költő kérdésre, természetesen nincsenek érvényes válaszaim. Hogy is láthatnám át egy feltörekvő új ellenzéki, újszerű gondolatmenetét, de pár észrevételem azért lenne. Kapitány István, feltételezem, a külföldi energetikai szereplőt testesíti meg a mellékelt illusztráción, ami bő iróniával szólva igazán ízléses, de legalább teljesen hamis sugallat. Hiszen itt Paksról van szó, szakmai döntésekről, kríziskezelésről, és nem arról, hogy hol dolgozott és kivel kokettál Palóc André szerint a miniszter. De még ennél is égetőbb kérdés talán, hogy pontosan milyen uniós forrásra gondolt a szerző. Arra, amelyik az előző kormány áldásos tevékenysége okán évek óta nem jön, miután végre sikeresen megállították Brüsszelt. Illetve ugyanarról az uniós forrásról beszélünk, amelynek folyósítását a hazaért papíron rettenetesen aggódó ellenzék épp elgáncsolni próbálja az Alkotmánybíróságnak benyújtott utólagos normakontrollal. Hiába na, nehéz az ellenzék tanoncok élete, no pláne, ha a rutinosabb kollégáktól is csak annyira futja, hogy tiszás önként kiáltanak, illetve megállítanak azt is, ha már így belejöttek ebbe a műfajba. De mi mást is várhatnánk attól az ellenzéki pártól, amelynek vezetője, immár a parlamenten kívülről, azt üzeni a híveknek, hogy noha kíne az a fránya szembenézés, a tanulságok levonása, de hát sajnos nincs rá idő, mert a haza hívószava ezekben a viharos, diktatórikus időkben annyira erős, hogy elnyomja a lelkiismeret hangjait. Meg hát minek is az a kényszeres múltba révedés, hiszen, hogy egy régi, megújulás előtti időkből származó szlogennel éljek, előre megyünk, nem hátra. Legalábbis a társadalom nem fideszes része, biztosan.
10: Klubrádió.
11: Tények.
12: Vélemények.
13: A lényeg. A Klubrádió krónikája este.
6: 18 óra múlt 3 perccel, ez a lényeg, a Klubrádió hír összefoglalója mikrofonnál, Suba Krisztina híreink röviden, megvan az Alkotmánybíróság új elnök helyettese. Magyar Péternek nincs vétójoga abban, hogy ki lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Tovább apad a Duna, miközben Paksnál folynak a vízszint mesterséges megemelését célzó munkálatok. Ezek közül a leggyorsabb a két bárka elsüllyesztése lesz, közölte Magyar Péter, és hétvégére visszatér majd a hőség. következzenek a részletek. Három hónapra Cine Ágnest választották meg az Alkotmánybíróság elnök helyettesének. Az Alkotmánybíróság ma azért ült össze, hogy megtárgyalja az ellenzék normakontroll kérelmeit az alaptörvény 16. és 17. módosításával szemben, ideértve Súlyog Tamás köztársasági elnök menesztését és a 70 évnél idősebb alkotmánybírók szeptember 1-től bekövetkező nyugdíjazását. Arról még nincsen hír, hogy ezzel kapcsolatban történt-e valami. Írja a HVG. Jogi problémákra hivatkozva a Forsthoffer Ágnes ideiglenes államfő hivatala nem írta alá a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat jelenlegi főigazgató helyettesének, Szuvák Attilának a tábornoki kinevezését, tudta meg a HVG. Alapinformációi szerint Szuvák kinevezésével kapcsolatban az állományban más kifogások is vannak. Személye belső feszültségeket szül, és úgy tudni, hogy az állomány nagy része nem fogadja el őt. A szakmai hozzáértését megkérdőjelezik, és összeférhetetlenségről is beszámoltak. Magyar Péternek nincsen vétójoga abban, hogy ki lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke, és nincs is kiszemelt ember a pozícióra. Ezt mondta Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tisztelt elnöke a Telexnek. A hivatal elnöki és alelnöki posztjaira vasárnapig lehet jelentkezni. A pályázatot kiíró bizottság elnöke nem árulta el, hogy eddig hány jelentkezést kaptak. Sem a jövendőbeli elnöknek, sem az alelnöknek nem jelentkezhetnek olyanok, akik az elmúlt 6 évben bármilyen politikai tisztséget viseltek, vagy választott képviselők voltak, akár csak önkormányzatban is. Megfeszített tempóban folyik a munka Pakson, ahol a katonaság bevonásával új víz alatti gát épül az atomerőmű közelében. Magyar Péter miniszterelnök a délutáni tájékoztatón számolt be arról, hogy nehéz a helyzet Paksnál. Néhány centiméter víznek is óriási jelentősége lehet. A vízügyi szakemberek holnapra már csak mínusz 121 centi vizet jeleznek Paksnál. Vasárnap vagy hétfőn érheti el a mínusz 132 centis értéket a Duna, amikor a működő két turbinából egyet le kell állítani.
1: Valamikor vasárnap hétfőn érheti el a mínusz 132 centis szintet a Duna, az előrejelzések szerint. Azaz a szint, ahol a jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kellene állítani, és a középtávú előrejelzések sem biztatóak, mert egészen ameddig ellát a víz, ugye ez 6-7 nap, az azt jelenti, hogy 136, mínusz 136, mínusz 137 centi. Ugye 100, mínusz 140 centi körül van az a szint, ahol pedig a teljes atomerőművet le kellene állítani. Ahogy említettem, és ahogy tudják, jelenleg két turbina üzemel a 8-ból Pakson, a paksi atomerőműben majdnem 500 megawattot termel ez a két turbina. A teljes paksi termelés kiesése, ahogy korábban elmondtuk, csak a magyar költségvetésnek legalább 50 milliárd forintos kárt, veszteséget okozna havonta ezáltal a magyar embereknek, és hát ebben még nem számoltuk bele a magyar gazdaságnak, a magyar vállalatoknak, vagy akár külföldi vállalatoknak okozott kárt, amit a magas energiárak, az import árak okoznának.
6: A miniszterelnök közlése szerint a vízállás nagyjából pontosan 5-6 napra jelezhető előre, de inkább 3 napra. Aki azt mondja, hogy a jelenlegi helyzet hónapokkal ezelőtt látható volt, az lódít vagy hazudik. Rengeteg műszaki megoldást megvizsgáltak, de az Országos Atomenergetikai Hivatal álláspontja alapján volt, amit el kellett vetni ezek közül. A nukleáris biztonság ugyanis a legfontosabb, ezután jön a költségvetés, az energiahelyzet biztonsága, valamint a gazdaság és a lakosság megvédése. Magyar Péter közlése szerint a bárkák süllyesztése és a fenék küszöb egymást kiegészítő megoldások minden hatóság támogatását élvezik. A miniszterelnök bejelentette, a kormány arról döntött, hogy két projektet indít egyszerre, elkezdődött tehát a fenék küszöb építése, ilyen munkákra legutóbb 95-ben volt került sor. Ez tartósan segít majd megemelni a Duna vízszintjét Paksnál, és nem okoz semmilyen problémát egy későbbi árvízi helyzetnél. Ezzel párhuzamosan előkészítette két bárkát süllyesztésre.
1: A fenék küszöb közvetlenül az atomerőmű hidegvíz csatornája mellett épül meg. Mindkét partról dolgoznak a vízügyi szakemberek, a kijelölt vállalkozók, a honvédség és az egyéb szükséges szakemberek. Már egyébként megkezdődött mind a két oldalon a munka. Ha a folyamirányt nézzük, akkor a balparti, szárazon megközelíthető szakaszon a honvédség katonái fognak dolgozni, vagyis már megkezdték a munkát. Ez az a terület, amit az elhíresült helikopterrel készült felvétele lehetett látni, amely jelenleg úgy néz ki a Dunamedre, mintha egy sivatagba járnánk. Az erőmű oldalán, a jobb parti részen, a mélyebb részen, a nagyobb vízhozammal bíró részen a kijelölt vállalkozók a vízügyel együttműködve fognak dolgozni, vagyis hát dolgoztak. A munkagépek jelentős része már a helyszínen van, de folyamatosan érkeznek újabbak. Kialakították a felvonulási területeket, a szállítási útvonalakat és a nagyon nagy mennyiségű 35 ezer plusz 110 ezer tonna kő depóhelyeit. Már érkezett kő, és már a jobb oldalon én magam is láttam, hogy egy kisebb mennyiségű kő elhelyezése a Dunánál már el is kezdődött.
6: A Paksi atomerőmű hűtővíz ellátását segítheti a Dunán épülő fenékküszöb. A WWF Magyarország szerint azonban a beruházás az alvízi oldalon akár tovább is súlyosbíthatja az alacsony vízállás okozta problémákat. Gruber Tamás, a szervezet szakértője szerint a tárgy önmagában nem oldja meg a Duna vízhiányának problémáját, ezért a folyó alatti és feletti szakaszainak hatásait is folyamatosan vizsgálni kell. Hosszabb távon a vízgazdálkodás átalakítására, valamint az árterek és mellékágak újbóli bekapcsolására is szükség lenne.
5: Ilyen keresztirányú műveknek minden folyóra vannak hatásai, tehát egyébként ugye alvízen és felvízen is van hatása, hiszen ezért is épül meg. Ugye a megépítésének az elsődleges oka, hogy vizet tartson a fenékküszöb fölötti szakaszon, ugyanakkor azt tudni kell, hogy a Dunának ezen a szakaszán és más szakaszán is a meder mélyülés egy nagyon komoly probléma, tehát ugyanakkor a vízhozamok alacsony vízállásokkal folynak le jelenleg, mint évtizedekkel, 50-60 évvel ezelőtt, és egy ilyen fenékküszöb megoldás a problémát önmagában még nem feltétlenül tudja kezelni. Ezt tartjuk nagyon fontosnak, hogy a mostani gyors kivitelezés során is lehetőleg olyan megoldás, olyan munka készüljön majd el, ami ezt a hatást is figyelembe veszi, és mind a vízen megoldási lehetőségeket nyújt, illetve később esetleg alakítottak olyanek ezek a munkálatok, hogy nem csak a Dunának ezen a szakaszán, hanem hosszabb magyarországi Dunaszakasz, vagy éppen Magyarországról kitekintő más Dunaszakaszokon is ezt az összetett problémát kezeljék.
6: Megkezdődött Romániában a Csernavodai atomerőmű egyetlen még működő kettes blokkjának ellenőrzött leállítása a Duna vízszintjének folyamatos és jelentős apadása miatt. A két reaktor leállítása teljesen biztonságos, a környezetre, a lakosságra és a dolgozókra sem jelent veszélyt, közölte a cég. A Duna vízszintje szerdán elérte az atomerőmű számára kritikus mínusz 233 cm-es értéket, ma pedig újabb egy centiméterrel apadt. Közben Magyar Péter miniszterelnök azt posztolta ki, hogy a Mi Hazánk és a Fidesz hétfőn azt követelte, csináljuk azt, amit a román atomerőműnél megtettek, nem hallgattunk rájuk. A paksi atomerőmű most is működik, a román atomerőművet ma legalább 10 napra teljesen le kellett állítani, írja a miniszterelnök. Végül a várható időjárással, visszatér a hőség a hétvégén. Holnap általában napos időre számíthatunk, és 30-32 fokos csúcshőmérsékletre, csapadék nélkül továbbra is. Aztán szombaton már 35 fok lesz, vasárnap pedig már akár 37 fok is lehet, és csapadék ezeken a napokon sem valószínű. A részletekről Kókai Ádám meteorológus számol be.
12: A hét legvégéig igazából érdemi változásra nem kell számítani időjárásunkban, tehát marad változatlanul az anticiklonális időjárási helyzet. Nem, hogy csapadékra, de még nagyon felhőkre se kell számítani, tehát nagyrészt felhőtlen időben lesz részünk, viszont a hőmérséklet azért napról napra emelkedik, hétvégére már országszerte visszatér a hőség, tehát nagyrészt 30 és 35 fok között mérhetjük a maximumokat, sőt vasárnap már kevéssel e fölötti értékek is előfordulhatnak helyenként. Hétfőn egy hideg front megközelíti már hazánkat, északnyugat felül, akkor már növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye. Egyes országrészek időjárásai között nem nagyon lesz eltérés. Legfeljebb vasárnap a nyugati északnyugati ország részbe sodródhatnak felhők már, de igazából az ország legnagyobb részén felhőtlen lesz az ég. A hajnalok azért még frissítőbbek lesznek, tehát érdemes lesz előztetni, és ahogyan említettem, délutánonként kell számítani egyre melegebb időre a hét legvégéig.
10: A lényeget hallották. Esti Gyors, a hírek háttere.
4: Döntött a parlament.
1: Összehangolt támadást
6: indítottak.
7: Időláncot
6: tiltakoztak.
7: Korrupciós botrányba
8: keveredett. Az inflációs adatok szerint
4: felfüggesztették mentelmi
6: jogát. Közleményben tiltakoztak.
1: Több ezren tüntettek.
8: Aláírták a megállapodást.
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
9: Jó estét kívánok, Herskovics Eszter vagyok. A mai műsorban beszélünk természetesen Paksról, fenékküszöbről, illetve a paksi vezetés által küldött, javasolt megoldásokról. Beszélünk vakcina infós e-mailekről, amit, mint tudjuk, propaganda célokra használt a kormány, és már megszületett a jogerősítélet, hogy ezt nem tehette volna meg. Illetve lesz összeállítás is a tegnapi részleges napfogyatkozásról. Már is kezdünk.
3: Esti Gyors.
9: Méghozzá itt van velünk Lel Ősi Miklós vízellátási mérnök, aki a Dunakiliti duzzasztó és nagymarosi vízlépcső építésében is részt vett. Jó estét kívánok!
14: Jó estét kívánok!
9: Nemrég ért véget a sajtótájékoztató, ahol Magyar Péter elmondta, hogy újra apad a Duna, illetve ha megnézzük a vízügyi előrejelzéseket, nagyon rossz a helyzet, de azt is mondta, hogy néhány nap alatt megépülhet a fenékküszöb, illetve már meg is érkezett az egyik bárka, amit végszükség esetén elsüllyesztenek egy másik bárkával együtt. Ön szerint megelőzhető a baj? Most ez a fenékküszöb, illetve a bárkák elegendőek lehetnek arra, hogy a szintén rekordalacsony vízállást valahogy megemeljék?
14: Hát ha a fenékküszöb hamar megépül, az szerintem megoldást fog jelenteni, mert a minimum egy méteres duzzasztást ad, és az elegendő ahhoz, hogy megemelje a vízt. A bárkákról nem tudok nyilatkozni, mert Magyarországon még szerintem hasonló nem volt. A román példa van, de az igazából negatív. Nem tudom, arra nem tudom, de a fenékküszöb azt... Az Lányi úrra volt múlt héten egy önöknél egy adás, ott én kifejtettem ennek a szükségességét, hogy ezt meg kell építeni, most is tartom, hogy ezt meg kell csinálni, lehet, hogy azt mondom, hogy ezt már hamarabb meg kellett volna csinálni.
9: Akkor egyetért azokkal a szakértőkkel, akik azt mondják, hogy ez egy nemzetközi bravúrnak számít, ahogy megépül ez a fenékküszöb?
14: Hát most, hogy bravúr vagy nem bravúr, ezt nem tudom, ezt ilyet már csináltunk máskor is, de szóval meg kell csinálni. Az lesz a bravúr, hogyha ez elkészül 2 hét alatt, az bravúr.
9: És akkor az a meg... Igen.
14: Az a meg lesz, az a meg van oldva, akkor Paksról nem kell állítani. Az, ami rossz ér, hogy a Duna vízgyűjtő területén fönt Németországban, Ausztriában végig száraz minden. Nem esik, nincs csapadék, és nagyon-nagyon szükséges lenne, hogy ne legyen további apadás, mert hogyha utoléri a vízlépcső építését behozza, akkor sajnos még lemegy a vízszint, és elérheti a kritikus szintet.
9: Akkor
14: tehát csapadék mindenféleképpen kell.
9: Ami a hosszú távú megoldásokat illeti, megy ez a vita, hogy duzzasztógát, vagy nem duzzasztógát, ön hogy látja ezt a kérdést?
14: Én ezen nem vitáznék. Én amióta tudom, én 85-ben is már építettem a vízlépcsőt, én csak vízlépcsőpárti vagyok. Ha most lenne vízlépcső, meg lenne ez a 3 vízlépcső, nem kellene beszélni Paksról, nem kellene problémázni, hogy van hajózás, ez működne, ez szükséges. Csak egy példa. Lehet, hogy nem sokan tudják, de már 1960-ban, az nem most volt, 60-ban, 61-ben, 65-ben már ez téma volt. Erről már vannak tanulmányok, hogy ezt a 3 vízlépcsőt meg kell építeni. Ugye a Nagymarosit, az Adonyit és a Fajszit. Ez elengedhetetlen a jövőre nézve, főleg, hogyha ilyen időjárás lesz, amire számíthatunk hosszú távon. Ezt meg kell csinálni. Másképp ez az ország kiszárad.
9: Ez ellenzők viszont azt mondják, hogy ez nem nyújt a kiszáradás ellen tartós megoldást, illetve vannak a környezetvédelmi szempontok. Ön mit gondol ezekről?
14: Én azt gondolom, hogy van nekünk egy Tiszán 2 vízlépcső. Ugye ott a Kiskörei példaértékű Európában egyedülálló mesterséges tól, ami olyan élővilággal rendelkez, ami egyedülálló. És nincs feliszapodva, nincs feltöltődve, vizet tároz közel 150 millió köbmétert, abból látjuk még mindig az Alföldet. Vagy bármilyen érdekes, de még a Tiszáról jön víz Békés megyébe, a Kettőskörösbe. De most az, a vízpótlással még Gyula is onnan kap vizet. Tehát ez egy bejáratott dolog. Senki nem tud ellene szólni. Csak azt mondják, hogy nem kell. De igen, nagyon hasznos. És ez a példa rá.
9: Azt is szokták mondani, de hát ez most konkrétan ugye nem az egész Duna szakasz, csak a paksi részt érinti, hogy nem az atomerő, tehát hogy az atomerőművet kéne a Dunához igazítani, és nem a Dunát az atomerőműhöz.
14: De miért? Hát ha a Dunának van, jelenleg most Paksnál a mai napon 70 millió köbméter víz folyik ki az országból. Óriási mennyiség. Pakshoz mennyi kell? 10 millió köbméter. Heted része. Megvan a víz, ott van, és ez ennél kisebb víz nagyon ritkán van. A Duna víz, a kis vízhozama hivatalosan Budapestnél 2500 köbméter. Most van 800. Tehát ilyen alacsony ritkán fordul elő. És egy duzzasztóval annyi vizet tartok, amennyit akarok.
9: Van még egy dolog, amit felszoktak vetni, hogy a Duna szabályozás, amit anno a múlt század, sőt 200 évvel ezelőtt azért csináltak, hogy az árvizektől megvédjék a Duna környékét, az most már nem aktuális, hiszen nem ez lenne a fő szempont. Ön mit gondol erről, és hogyha egyetért ezzel, akkor hogyan lehetne ezzel bármit kezdeni?
14: Ezzel nem kell kezdeni. Ezeket a Vásárhelyi Pár, meg a többieket, a Széchenyeket felkemelni a dobogó legmagasabb fokára, hogy ezt megoldották, mert az egész Magyarország egy vízjárta terület volt. Szabályozták, működött, az árvízvédelem működik, tehát itt meg kell tartani a vizet. A vizet úgy tudjuk megtartani, hogy duzzasztjuk. Ha már csak egy példát mondok, Ausztriába, Németországba, Szerbiába, Burgájába megvan a vízlépcső, Magyarországon nincs. Ez olyan, mint mikor megépítek egy házat, megcsinálom az alapját, meg a tetejét, és a falat meg nem építem meg. Ez ugyanígy van Magyarország ebben a helyzetben. Ezt meg kell csinálni.
9: Akkor most nézzük meg azt, hogy ez mindez mennyi idő, amiről beszélünk. Eleve a fenékküszöb, amire azt mondják, hogy tartós megoldás nem lehet, hogy mennyi ideig nem lehet tartós, tehát meddig tudjuk ezzel kihúzni, és mennyi idő, amíg mondjuk elkészülne mindaz, amiről ön beszél.
14: Hát ez nem mostani dolog, ezt csinálni kell ugye hatástanulmányt. Szerintem a Nagymaros terve az adott, tehát azt bármikor meg lehet csinálni, csak fel kell újítani, meg engedélyeztetni. A többit meg el lehet készíteni, mert tanulmányok vannak róla. Meg lehet tervezni, a tervezés 1-2 év, hogyha sietetjük, a kivitelezés meg 3-4 év. Ennyi, és akkor már működik minden. Nem is olcsó, de ha megnézzük, hogy most mennyiért építenek a Dunán hidat, a fölösleges, mert hogyha olyan terveztek volna, akkor meg lett volna a híd is egyben, mert annak a tetén ugyanúgy lehet közlekedni. Áramot termel, a hajózás biztosítja, öntözés biztosít, borzasztó sok rétű dolog egy duzzasztó. Csak ugye az emberebe beleplántálták annak ide, hogy nem jó. És most eljön az az idő, amikor azt mondjuk, hogy azért tüntetünk, hogy legyen vízlépcső, hogy legyen mit innunk, meg öntözni, meg termelni. Most itt tartunk.
9: Itt tartunk. Lel Ősi Miklós vizeletési mérnök, aki a Dunakiliti duzzasztó és nagymarosi vízlépcső építésében is részt vett. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
14: Nagyon szívesen, bármikor.
3: Esti gyors.
9: És folytatjuk a témát Barnabás István a Paks alpolgármesterével. Jó reggelt, elnézést, jó estét kívánunk.
15: Jó estét kívánok.
9: Hogy vannak most? Úgy értem, hogy látják, mennyire bizakodóak, hogy megmenekültek a legnehezebbtől, és nem kell már leállítani többet Paksot. Vagyis hát eddig se kellett, csak...
15: Igen, egy picit megkönnyebbültünk ugye ettől a döntéstől, hiszen a közvetlen azonnali veszély az úgy néz ki elhárult, tehát reméljük, hogy addig nem lesz már újra olyan annyira pici a Duna, most néhány centével vagy magasabban fog talán a legmélyebbre menni, most a mostani apadás, mert ugye ma reggeltől, vagy éjszakától már megint tapadunk. Bízunk benne, hogy a jövő heti esők azok már jót fognak tenni a vízállásnak, de hát ugye csak egy picit könnyebbültünk meg, mert hát ezt meg kell vizsgálni, hogy ez mennyire tekinthető végleges megoldásnak. Én nekem van olyan gyanúm, hogy nem.
9: És akkor mi lehet a végleges megoldás, ha jól tudom, önök dolgoznak együtt energetikai szakemberekkel, és a kormány is nyilvánvalóan hajlandó együttműködni önökkel, hogy valamiféle végleges megoldást találjanak?
15: Hát ezt meg kell vizsgálni nyilván. Mi azért dolgozni, nem dolgozunk együtt energetikai szakemberekkel, csak kapcsolatban vagyunk néhányan. Meg kell ezt vizsgálni, hogy mi lehet a végleges megoldás. Mi szándékosan nem is írtunk be konkrét határozott állítást arról, hogy most vízlépcső, fenékküszöb, hűtőtorony, mi lehet itt a végleges megoldás, mert ez nem a mi dolgunk, ez a szakembereknek a dolga. És hogy az előző úrnak a mondókájába belehallgattam, amikor már bekapcsoltak engem is. Az a maximális egyet tudok érteni, amit ő mondott. Mondott, hogy igen, itt fetisizálva lett a vízlépcső ellenesség a rendszerváltás idején, és erről valahogy ebből ki kéne józanodni az országnak. Én úgy gondolom, és a szakemberekre kéne bízni a szakmai döntéseket.
9: Tehát önök akkor mindenben benne vannak, ha azt mondják, hogy a vízlépcső a megoldás, akkor a vízlépcső, lényeg az, hogy legyen valami végre.
15: Hát persze, nekünk nagyon fontos, hogy a régi atomerőmű üzemideje meg legyen hosszabbítva, és az továbbra is működjön, illetve hát nekünk nagyon fontos, hogy az új atomerő is megépüljön, de hát ugye ez nem nekünk csak a fontos, ez persze a városnak nagyon fontos, de ugyanaz a meggyőződésünk, hogy az egész országnak fontos kell, hogy legyen ez.
9: Beszéltek nagyon sokat szakemberek hűtőtoronyról, ami nagyobb atomerőművekben, akár itt a környezetünkben is működnek. Ugyanakkor azt is mondják, hogy ez a nagyon öreg régi Pakshoz, aminek hát nem tudjuk meddig lehet még hosszabbítgatni a működés idejét, már túl drága beruházás lenne. Nem tudom, hogy önök egyeztettek-e ilyesmiről, vagy fölmerült-e, hogy akkor ne a Duna vizét használják közvetlenül, hanem mondjuk ilyen szerkezet épüljön.
15: Hát Paks egy néhez nem nagyon merült föl. Hát, de hogy az előző úr elmondta, a Duna víze az nagyon bőséges, még most a legkisebb, a létező valamikor előfordult legkisebb vízállás is bőven elég az atomerőmű hűtésének az ellátásához. És ugye a Dunába visszafolyik az a víz, tehát az ugyanúgy megy tovább az országból el. Tehát víz az van.

0: hatással jöttett volna, de ezt zárójelbe zárva. Hát igen. Igen. és ha már Paks 1-ről beszélünk, akkor Paks 2. Rosszatom ugyanis azt mondta az orosz állami atomenergia vállalat vezérigazgatója, ugyanis egy hírportálnak nyilatkozott, és azt nyilatkozta, hogy tartjuk magunkat az egyeztetett tervhez, mire Magyar Péter azt mondta, hogy azért vannak kétségei, illetve ugyanebben az interjúban elhangzott, hát én ezt burkolt fenyegetésnek érzékelem, hogy hát hogyha nem lenne, tehát mindenféle késedelem ebben a projektben, az elkerülhetetlenül hatna az egész ország fejlődésére és a lakosság jólétére is. Mit tudnak erről, hogy mi lesz most Paks 2-vel, vagy mi az, ami önökhöz eljut információ?
1: Nekünk az a dolgunk, hogy mi beszélő viszonyban legyünk a mindenkori Rosszatom mindenkori Paks 2 vezetése, hiszen mi, mint befogadó település, nekünk segíteni kell ezt a beruházást. Ezen kívül nyilván velünk nem fognak megtárgyalni üzleti taktikai kérdéseket se a kormányzati részről, se a Rosszatom részéről, de mi erre nem is vágyunk. Ez legyen az ő dolguk, és ezt őnek itt kell intézni. Mi mindenben segítünk, hogyha valami igény támad felénk, hogy valamit csináljunk a közvélemény tájékoztatása, bármiben itt Paksonakban, természetesen mi örömmel részt veszünk, de az ilyen gazdaságpolitikai kérdések az nem a mi dolgunk, és nem is akarjuk ebbe beleártani magunkat.
0: Az utolsó fél percben csak annyi, hogy vannak most Pakson, minden rendben van az energiával, melegvízzel.
1: Persze, igen, hát a melegvizet azt még ha teljes leállás lenne, akkor is még egy-két hétig tudja az atomerőmű biztosítani, mint közben kiderült, de mi felkészültünk arra, hogyha ez bekövetkezne, ne adj Isten, akkor tudjunk segíteni a lakosságnak azon részén, amelyik a meleg vizet szeretné használni napi szinten fürdésre, mosdásra, és otthon valami miatt nem tud melegíteni. Ott van, le vannak telepítve a fürdőkonténerek, az intézményeinket ellátjuk, ahol csak lehet alternatív vízmelegítési lehetősége. Hát mi ennyit tudunk tenni, meg fogjuk nyitni a közintézményeinket a lakosság előtt, ahol van olyan fürdő vagy öltöző, ami nem távfűtésre megy, ezt tudjuk mi szolgáltatni, fölkészültünk.
0: Barnabás István, Paks alpolgármestere, köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
0: Hegyi Szabolcs van itt velünk, a Társaság a Szabadságjogokért Közéleti Részvételi Program szenior szakértője. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
0: Megszületett a bírósági ítélet, ami szerint jogsértő volt az előző kormány vakcinainfós propagandája. És akkor mindjárt az az első kérdés, hogy örülünk, de azért ez várható, vagy akár elvárható volt, nem?
3: Természetesen. Az adatkezelésre elég sokféle és elég szigorú szabályok vonatkoznak. A Magyar Információs és Adatvédelmi Törvénytől kezdve az Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletig. Ezekkel elég világosan leszögezik azt, hogy adatkezelésre csak célhoz kötötten és csak megfelelő jogalap mellett lehet sort keríteni. És igazániból már az első pillanatokban nyilvánvaló volt, hogy ez a vakcinainfós regisztráció, ez nem pusztán arra fog szolgálni, hogy a kormány a járvánnyal kapcsolatos tájékoztatásokat nyújtsa, hanem ettől jóval szélesebb céllal gyűjtik az adatokat, és aztán ez be is igazolódott, mert ahogyan az ügyfeleinktől, meg másoktól is hallottuk, nem csak a járvánnyal és a Covid-dal, meg a vakcinákkal kapcsolatos információkat közvetít a kormány, hanem a legkülönfélébb politikai témákban, nemzeti konzultáció témáival kapcsolatban, kampánnyal kapcsolatban küldözgetett e-maileket a polgároknak. És azt jogellenesnek ítélte a bíróság, kimondta a bíróság is azt, amit lényegében mindenki tudott.
0: Utalt rá, hogy már korábban is jelezték, egészen pontosan már 2021 elején jelezték, hogy visszaélhetnek ezekkel az adatokkal, de az meglepte azt, hogy ennyire? Mert azt lehetett tudni, sejteni arról a kormányról, hogy van egy ilyen szokása, hogy visszaél az adatokkal, de azért ez egy nagyon súlyos, még hozzájuk mérten is nagyon súlyos visszaélés volt.
3: Igen.

0: Előzetesen nyilván nem tudtuk felmérni azt, hogy meddig fognak elmenni, mennyire lesz súlyos a visszaélés a személyes adatokkal, de valóban sok kétségünk azért nem lehetett már a NER akkor, nem tudom, 11. évében, hogy túl sok gátlást nem fog a kormány figyelembe venni, és hogyha a politikai érdekeik úgy kívánják, hogyha a kommunikációs szempontjaik azt igénylik, akkor szemrebbenés nélkül használni fogják a vakcina infós adatbázist.
1: Sok panasz érkezett a TASZ-hoz emiatt?
0: Érkezett panasz is, igen. Ezt most nem tudom megmondani, hogy mennyi, de több jogsegélykérés is érkezett azzal kapcsolatban, hogy értetlenkednek a polgárok, hogy hát ők a vakcinainfóra iratkoztak fel, ők a járványkezeléssel kapcsolatban szeretnének tájékozódni, ehhez képest kéretlenül kapnak kampányüzeneteket, nemzeti konzultációval kapcsolatos üzeneteket, vagy csak úgy random a kormány számára éppen aktuálisan fontos kérdésekkel kapcsolatos üzeneteket a kormány álláspontjáról.
1: Nézzük akkor a következő lépéseket. A TASZ egyik közleményében írja is, hogy teljesen egyértelmű az első lépés, a célját vesztett adatbázist haladéktalanul törölni kell. Ez gondolom feltételezem meg fog történni, de ha nem történne meg, akkor annak milyen következménye lenne?
0: Vannak eljárások, intézmények, amelyek arra hivatottak, hogy ezt előírják és kikényszerítsék. Tehát, hogyha a jogosulatlan az adatkezelés, nincsen legitim célja, vagy nincsen jogalapja, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság erre felszólíthatja a kormányt ennek az adatkezelésnek a megszüntetésére, és hogyha ezt nem teszi, akkor újabb perben kell ezt kikényszeríteni.
1: És akkor a további lépésekről még írják, hogy az új kormány a kórházi arcfelismerő kamerás beléptető rendszerek megszüntetésével megmutatta, hogy képes pozitív lépéseket tenni, és valóban ez volt az egyik első intézkedés, és ez már csak közérzeti szempontból is nagyon fontos volt, de hát lenne itt még bőven mit tenni.
0: Igen, egyfelől azt látjuk, hogy az új kormány legalábbis itt az első intézkedése alapján a kórházi arcfelismerés megszüntetése kapcsán jó irányba indul el, és komolyabban veszi az állampolgárok személyes adatainak a kezelésére vonatkozó követelményeket, és azt lehet várni, hogy akkor a további lépései is ezt fogják tükrözni. Ugye most van ezzel kapcsolatban, a vakcinainfóval kapcsolatban egy jogerős ítélet. Itt nyilván nem számítunk arra, hogy a kormány megmakacsolja magát, és a jogerős ítélet ellenére továbbra is fenntartja ezt az adatbázist, ne adj Isten, még használja is. Tehát azt gondoljuk, hogy a különösebb további lépések nélkül is helyre fogja tenni a kormányzat ezt a kérdést. És hát azt gondoljuk, hogy nyitott arra, meg elszánt arra, elkötelezett az iránt, hogy az adatvédelmi szabályokat betartsa, és ebben a tekintetben valóban számos további lépésre is szükség volna, amelyekre vonatkozóan megvannak a javaslataink is, tehát a legkülönfélébb területeken lehet pozitív lépéseket tenni, kezdve az rendőrségi arcfelismerő rendszerek korlátlan alkalmazásának a visszavonásától, tehát hogy ne minden szabálysértés esetében, hanem csak a súlyos bűncselekmények és súlyosabb szabálysértések esetében lehessen alkalmazni. Vagy mondhatnám azt, hogy a mesterséges intelligencia használatának az elterjedése az szintén felveti azt a problémát, hogy az állampolgárok számára nem átlátható, hogy az államigazgatásban hol használnak mesterséges intelligenciát, mely területeken használják a személyes adatokat mesterséges intelligenciával, mely területeken dolgozzák fel az állampolgárok személyes adatait mesterséges intelligenciával. Aztán lehet arról is beszélni, hogy a jogorvoslati lehetőségek is hát lehetnének bőségesebbek és hatékonyabbak, tehát hogyha arról van szó, hogy egy állampolgár azt tapasztalja, hogy visszaélnek a személyes adataival, akkor sokkal egyszerűbben, kevesebb költséggel, kevesebb adminisztrációval tudjon jogorvoslatért folyamodni. És hát aztán lehetne persze még tovább menni az állam transzparenciája felé is. az információszabadságról szóló törvény elég határozottan írja elő azt, hogy átláthatónak kell lenniük az állami szervek működésének, és egy sor működéssel kapcsolatos információt proaktívan kellene nyilvánosságra hozniuk. Az előző kormány ebben a tekintetben sem jeleskedett, mi azt várjuk, hogy az új kormány ebben a tekintetben is komolyabban vegye a jogszabályokat.
1: Hegyi Szabolcs, a Társaság a Szabadságjogokért Közéleti Részvételi Program szenior szakértője. Köszönöm szépen, viszonthallásra.
0: Én is köszönöm szépen, viszonthallásra.
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
1: És itt van velünk Hász János, a 444.hu újságírója. Szerbusz, jó estét kívánok!
3: Szervusz, jó estét a hallgatóknak!
1: Demján Sándor program egyik pályázatáról írtál, méghozzá arról, amely 2025 elején indult, és az volt a lényege, hogy minden vállalkozásnak legyen saját honlapja. Hát nem lett, és pénz sem lett, erre 7 milliárd forintos keretet különítettek el, és valahol eltűnt a pénz. Sajnos nagyjából minden neres történetnek ez a vége, hogy valahol eltűnt a pénz. Itt mi történt pontosan?
3: Hát itt pontosan az történt, ez egy ilyen részben egyszerűnek tűnő, de részben mégis megbonyolított pályázati program volt. Kis és mikrovállalkozásoknak volt ez kiírva, tehát minden vállalkozásnak legyen honlapja, ez nyilván azoknak szólt, akiknek még nincs honlapja, vagy webshopja, vagy netes kommunikációs csatornája, mert ez utóbbit elég nehéz elképzelni, hogy valakinek ne lenne egy e-mail címe, de tételezzük föl, hogy volt olyan kisboltos, szépségszalon működmös, akinek semmi nem volt elérhető a neten. A program arról szólt, hogy a mikro és kis vállalkozások, akik akartak pályáztak, és kaptak egy vouchert. Ugye, amikor befizetünk egy utat, akkor nagyon sokszor egy ilyen utalványt kapunk, amit aztán majd ott a szállodában mutatunk be. Ezek a cégek nem a szállodában mutatták be, hanem a korábbi kormány által kiválasztott úgynevezett minősített beszállítókat keresették meg. Tehát a nyertek a pályázaton, attól még nekik nem volt pénzük se, honlapjuk se. Egy utalványt kaptak, amivel megkeresték az IT cégeket, és akkor azokkal az IT cégekkel szerződtek, az IT cégek megcsinálták, vagy csinálják a honlapot, webshopot, ki mire nyert, ugye, vouchert, és ezeket az IT cégeket a voucher fejében ugye majd kifizeti az állam. Így nézett ki ez az elméletben. Ahogy mondtad, 25 elején indult a program, nagyjából 6000 mikro és kis vállalkozás nyerte el a jogot, hogy neki akkor mostantól már legyen honlapja, webshopja, bármilyen. És a cégek elkezdtek ezen dolgozni, 39 ilyen minősített beszállító volt. Ezekben voltak olyan ismert nagy cégek, mint a Telekom, a Jettel, a Van, a Bilingo, és nyilván volt egy csomó olyan kis vállalkozás, akik ugye minősített szállítók lettek az informatikai szektorban ismertek, de hát egyébként a laikus ember nem ismeri a nevüket. Meg voltak a vállalkozói, akár ilyen párfős kis fejlesztő cégek. És a program lefolyt, a honlapok egy része elkészült, évvégén már volt nagy diadalítás bejelentés, meghirdették a második ütemet, a kifizetések viszont nem valósultak meg, a kormányváltásig se, és tegyük hozzá, hogy a kormányváltás óta sem.
1: Igen, erről mindjárt beszélünk még, hogy nem történt azóta sem előrelépés, de még térjünk vissza oda, hogy azt írott, hogy a programot a Neumann János közhasznú non-profit Kft. Menedzselte, ami a Nagymárton által vezetett nemzetgazdasági tárca felügyelete alá tartozott, és akkor azt mondják az érintettek, hogy ez a Kft. Gyakorlatilag teljesen alkalmatlan volt arra, hogy ilyet menedzseljen. Ez lehetett a fő probléma, vagy hát azért nyilván voltak még problémák, hiszen ezek a kézen közön eltűnt pénzek, ezek általában mindig egy okra lehetett visszavezetni, hogy miért tűnnek el.
3: Igen, hát ez valóban egy két szállam futott a történet, az egyik, hogy kijelöltek egy olyan állami céget, ezt ahogy említetted, ezt a Neumann Non-Profit Kft-t, ami azok szerint, a vállalkozók szerint, akikkel én beszéltem, alapvetően alkalmatlan volt arra a feladatára, amire ők kijelölték. Nagyon bonyolultan írta ki a pályázatot. Azt fogalmazták, hogy az egész programkiírás egyes pontokon nagyon leegyszerűsítő volt, értelemzavaron leegyszerűsítő, más helyen viszont indokatlan túl bonyolított, tehát már az elejétől kezdve látszott, hogy meghaladta ez a képességeiket, és amikor jött az elszámolási menet, akkor aztán elkezdődtek ezek az időhúzó taktikák, a visszazavált számlák, a hiánypótlási igények, a túl bonyolított elszámolási felületek, és állítólag egy körben, ez ugye benne is van a cikkben, volt egy néhány százmilliós kifizetés, valójában a teljes programot 9 milliárd forinttal hirdették meg, egy körben tavaly ősszel, október-novemberben talán még fizettek ki, de ez néhány százmillió volt, és aztán utána már csak a papírozás ment az ide-oda pingpongozás a cégek és a Neumann között. És hát az, hogy ebből mennyi, hogy tűnt el, ugye én nekem az a gyanúm, hogy itt valóban nem történt kifizetés, de nem azért, mert ezt egy-két haveri cég felszippantotta, hanem azért, mert az államnak tavaly már nem volt pénze erre, és a programot nagyon szerencsétlen úgy fogalmazták meg 2025 elején, hogy nem volt benne automatikus garancia, hogy a 2025. december 31-e után átcsúszó kifizetéseket is fedezze a költségvetés.
1: Micsoda véletlen?
3: Hát az elejét a kezdve az szót megfogalmazva. Uh-huh. Valóban volt a miniszterelnöknek, a Magyar Péternek, tehát a kormányváltás után a Magyar Péter miniszterelnök mondott olyat, hogy szerinte felül kell vizsgálni ezt a programot, mert szerintem ez is csak a baráti cégek kitömését szolgálta. És valóban volt is a programban minősített beszállítók között olyan, aki hát mondjuk úgy, hogy baráti viszonyt ápolt, és a K-Monitor korrupciós adatbázisában is megtalálható a neve. De hogy nem ez volt a cégek többsége, viszont most azok is szenvednek, akik mondjuk amúgy tisztességesen csak elvégezték a munkájukat, de hogy emiatt az általános átvizsgálás miatt, vagy valami miatt, meg a pontatlan szabályozás miatt egyelőre nem tudtak hozzájönni a pénzükhöz.
1: Egy percünk maradt akkor arra, hogy megbeszéljük, hogy most hol tart ez az ügy. Nagyjából sehol tudom, de ez kicsit kevesebb, mint egy perc.
3: Nagyjából sehol, kaptak a cégek egy ígéretet, hogy aki szeptember 30-ig elkészíti a teljesítményközlésüket, megcsinálja a munkáját és benyújtja a számláját, azoknak még idén kifizetik talán november végéig a pénzt. De hát ugye vannak olyan cégek, akik tavaly évvégén már beadták a számláikat, tehát 8-9-10 hónapja finanszírozzák meg, hiszen a számla után befizették az áfát, a dolgozóikat kifizették, 8-9-10 hónapja finanszírozzák meg az állam helyett ezt a jól hangzó programot.
1: És akkor nincs most jelenleg ilyen bizakodó hangulat, hogy ez a közeli jövőben megoldódik?
3: Hát a cégek azt hallották, hogy szeptember 30-ig szedjék össze az összes számlát, adják le az összes papírt, és akkor még egy-két hónap múlva, tehát ha ki tavaly végezte nyáron a munkáját, az majdnem másfél év után majd megkapja a pénzét, miközben itt ezek a kisebb cégek, ezek a likviditás, nyilván a One meg a 4IG az nem küzd likviditási problémával, ezek a kis cégek meg azzal küzdenek. Nem bizakodóak.
1: Uh-huh. Hász János, a 444.hu újságírója. Köszönöm szépen. Szerbusz, viszont hallásra.
3: Köszönöm, viszont hallásra.
2: Esti gyors.
1: Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke van itt velünk. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
1: A fagyok és az asszály padlóra vitte a zöldséggyümölcs ágazatot. Ezt tudjuk egy ideje, most adatokkal is alátámasztották ezt. 150 milliárd forint is lehet a veszteség, illetve a gyümölcsösökben a kiesés akár 70%-os is lehet. Ez mennyire kiugró az elmúlt évekhez képest, hiszen évek óta erről beszélünk, hogy nagyon nagyok a súlyosok a fagyok, utána nagyon komoly az aszály, és ez tönkreteszi a termést.
4: Kezdjük azzal, hogy ez egy olyan év, amikor szinte mindegyik agrárágazat bajban van, vagy az időjárási kihívások, vagy a piaci összeomlások miatt, és ezek az események nem kerülték el a zöldség-gyümölcs ágazatot sem. Ugye a gyümölcsökben már április-május folyamán nagyon nagy károkat okoztak a tavaszi fagyok, nagyjából a termés 50-60%-át vitték el, és az azóta is tartó aszály, ami több hőséghullámmal párosult, most már úgy látjuk, hogy inkább 60-70%-os terméskiesést eredményez, de nem kizárható, hogy véges számolásra e fölött leszünk. A gyümölcs termesztésünk 100-120 milliárd forint termelési értéket állít elő, ennek árbevételben kifejezve minimum 50-60%-át, tehát 56 milliárd forintot elvittek az időjárási károk. A zöldségben a tavaszi fagy értelemszerűen nem, de az aszály, a hőstressz okoz károkat még akkor is, ha 90%-ban öntözött kultúrákról beszélünk, hiszen van az a hőstressz, amit az öntözés sem tud kompenzálni. A zöldségtermesztésünk termelési értéke 350 milliárd forint, és biztos, hogy egy 10-20%-kal, tehát egy 35-70 milliárd itt is van, ha összeadjuk, akkor már 100-150 milliárdos kármértéknél jár. És úgy tűnik, hogy az ilyen évek inkább csak szaporodni, sokasodni fognak, nem csökken a klimatikus kihívások terhe, hanem egyre inkább növekszik.
1: Ha már öntözés, én olyan adatokat láttam, hogy a 5 millió hektárnyi hazai termőterületnek csupán a 2-3%-át öntözzük ténylegesen, és akkor most összehasonlításképpen nézzük Izraelt, amelyik a legfejlettebb ezen a téren, ott ugye 90% fölött van, illetve a szennyvíz újrahasznosítás az agráriumban, az több mint 80-90% a megtisztított víz, itthon meg folyóvizeket és rétegvizeket használunk erre, tehát lenne még hova előrelépni ezen a téren, nem?
4: Abszolút, hát jelen pillanatban az 5 millió hektárnyi mezőgazdasági területből kb. 150 ezer hektár öntözött, és ebből kb. 100 ezer hektár az a nagyértékű zöldség-gyümölcs kultúra. Sajnos az elmúlt 30 évben nagyon sok mindent elmulasztottunk öntözésfejlesztésben, a vízgazdálkodás fejlesztésében, és most csak rohanunk az idő után. 2022-ben rúgta ránk az ajtót a klímaváltozás az asszályok tekintetében, de azóta gyakorlatilag 3 év volt nagyon keményen asszályos. Ha kimaxoljuk az öntözési kapacitásainkat, vagy a vízkészleteinket, akkor fogunk tudni öntözni kb. 4-500 ezer hektárt ebből az 5 millióból, vagyis egy 4-4,5 millió hektárnak az öntözése megoldatlan marad hosszú távon is, és ahhoz, hogy eljussunk a 4-500 ezer hektár öntözött területig, is több ezer milliárd forintnyi fejlesztésre lenne szükség. Tehát az öntözésben keresni az aszályok kérdésének megoldását kevés, mert látszik az, hogy maximum az összterület 10%-át tudjuk öntözéssel kerülni. Ez nagy kihívás és nagy kérdőjel akkor, amikor azt látjuk, hogy erdők száradnak és pusztulnak ki, a mezőgazdasági kultúráknak öntözés nélkül még kevesebb esélyük van a túlélésre.
1: Akkor mi lehet még a megoldás, ha nem ez?
4: Azt gondolom, hogy a talajművelés módjában, a talajszerves anyag tartalmának növelésében, a tápanyaggazdálkodásban, a fajta választásban, a kultúraváltásban rejlenek még tartalékok, vannak szárazságtűrő fajok, fajták, de hát nem lehet 4 millió hektáron csak szárazságtűrő növényeket termelni, mert annyit meg nem vesz fel a piac. Úgyhogy nagyon nagy kérdőjel. Igazából az őszinte igazság az, hogy az elmúlt 4 év alatt, amióta a klímaváltozás ilyen méreteket öltött, nem nagyon találtuk ki még a megoldást, és igazából azt sem látom, hogy ilyen mértékű klímacsapások ellen van-e egyáltalán megoldás. Egyelőre előre tudunk menekülni, azt termelünk, amit legjobb tudásunk szerint ilyen klímán lehet, de ha a klíma ilyen irányba akar menni, és jövőre vagy a következő 2-3 évben ilyen évjáratokat kapunk, akkor az agrár ágazat nagyon-nagyon nagy bajban van. És az érinti az állattenyésztést is, mert a takarmányt az állattenyésztésnek a növénytermesztés állítja elő. Ha nincs növény, akkor állati takarmány sincs. Nem tudom a megoldást, nagyon súlyos a gond.
1: Amikor fajta választásról beszél, akkor miről beszélünk? Milyen zöldségek, gyümölcsök lehetnek, amik szárazságtűrőbbek, mint a jelenlegiek?
4: Ebben van egy olyan diszonancia, vagyis ellentmondás, hogy gyümölcsökre hozzak példát, hogy ugye a tavaszi fagyok, a hideghatások tavasszal, illetve nyáron a hőstressz, a sugárzási stressz is érik a gyümölcsöt. Vannak olyan fajták, amelyek elég jól tűrik a tavaszi fagyokat, ellenben ők nem feltétlenül tűrik a meleget. Olyanok is vannak, amelyek elég jól tűrik ezt a nyári hőséget, a szájcsugárzást, ők viszont, ha a meleget szeretik, a hideget nem bírják. Tehát olyan fajta, ami egyszerre bírja a hideget, bírja a meleget, a szárasságot, de azzal sincs gondja, ha hirtelen nagy mennyiségű csapadékot kap, ilyen fajta gyakorlatilag nincs, és nagyon nehéz így választani. Ráadásul a fajta választásnak nem az egyetlen szempontja a klímahatásokra való érzékenység, mert az, hogy például egy gyümölcsfa, egy ültetvény rendszeresen teremjen, rendszeresen nagy hozamokat hozzon, jó gyümölcsméretet adjon, jól színeződő gyümölcsöt adjon, jól tárolható, hosszompolton tartható gyümölcsöket adjon. Ezek legalább olyan fontos szempontok piacilag, mint az, hogy a hideg vagy meleg hatásoknak ellenálljon, és olyan fajta, ami mindenben jól tud, gyakorlatilag nincs. Tehát a fajta választásban is vannak korlátok, valamelyik újunkba mindig bele kell haladni.
1: Beszéljünk még végül a jégerrendszerről, mert körül most nagyon sok vihar volt, és hogy így képletesen mondjam, és hát most olyanok is hallottak a jégerrendszerről, akik korábban soha, viszont azt nem tudjuk pontosan, hogy ez egy városi legenda, hogy az esőt megállítja, vagy egyáltalán hogy terjedt ez el.
4: Az én tudományos ismereteim szerint, és egy időszakban nagyon erősen elmélyültem a jégeső elhárítás kérdéseiben, semmilyen módon és mértékben nem köszönhető az Aszály a Jéger rendszernek. Ugye ez egy ezüstjoridos légkármérséklő rendszer, az ezüstjorid egy kondenzációs mag, és a funkciója az, hogy a vízpárát összegyűjtse a légkörben. Tehát ő pont esőt tudna csinálni, ha lenne a légkörben pára, mert az esőhöz kell víz, kell kondenzációs mag, kell felszálló légáramlat és a többi. Nem azért nincs eső, mert jégerezünk. Be sem indítják a jégerrendszert akkor, amikor heteken keresztül tartó csapadékmentes időszak van. Azért nincs eső, mert nem jön ide csapadékban, tehát párában gazdag légtömeg. A globális klíma változott meg ilyen szinten. A jéger tehát az én tudományos ismereteim szerint, ha valamit tudna csinálni, akkor az a csapadék, vagyis az, hogy a jéger csinálja az aszályt, az az én felfogásomban gyakorlatilag a boszorkány üldözés kategóriája, és ezt nagyjából bizonyítja az is, hogy más európai országokban is aszály van, Spanyolországban, Olaszországban is sorolhatnánk, ott nem működik jégerrendszer, mégis ugyanilyen mértékű aszály van.
1: Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanácselnöke, köszönöm szépen, viszont hallásra.
4: Köszönöm szépen én is.
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
1: Ahogy arról a Klubrádió korábban beszámolt, tegnap este különleges égi jelenséget figyelhetett Európa, a napfogyatkozás az egész kontinens tekintetét az égre szegezte. Pacsmag Eszter összeállítását hallhatják arról, milyen őrület övezte a jelenséget, miért lett kutatott hiánycikk a hegesztő üveg Győrben, és milyen volt átélni a napfogyatkozást Spanyolországból és Budapestről, és mi vár még ránk a nyáron.
5: Hát nagyon nagy csalódást okozott, nem tetszett, amit nagyon jó, viccelek. Nagyon nagy élmény volt, tényleg fantasztikus látvány volt.
6: Viccelődött Nagy Szabolcs, a Space Junkie társalapítója, aki Spanyolországból követte a tegnapi eseményt, ahol teljes napfogyatkozást lehetett megfigyelni.
5: Kicsit nehezen jött össze, mert ahova ki szerettünk volna menni, ez a magas les, ezt elárasztották az emberek, ezért át kellett gondolni a dolgokat, így végül egy ilyen szélkerék parkban kötöttünk ki, egy szélkerék alatt.
6: A napfogyatkozás milliókat mozgatott meg Európa szerte. Ellepték az internetet a jelenségről készült képek. Tegnap este először volt teljes napfogyatkozás a kontinensen 27 év után.
5: Én 99-ben átéltem azt az élményt 18 évesen, de rájöttem, hogy teljesen elfelejtettem, hogy milyen vagány, hogy mi történik a természettel, milyenek a fények, hogy kezd eltűnni a hőség. Tényleg a látvány pedig önmagáért beszélt, tényleg fantasztikus volt. Az a pont, amikor teljes takarásba kerül a nap is, és ilyenkor láthatóvá válik a korona, tehát a napfelszín fölötti, mint egy ilyen kiáramlás, úgy látszott ki, mint hogy a sugárirányba, minden irányba ilyen különböző gázok áramlanának. Ezt egyébként soha nem lehet megfigyelni, tehát természetesen csak ez az egyedüli alkalom, amikor ez látható. Az azt körülvevő színek alacsonyan volt, nem sokkal, tehát 7,5 fokkal volt a horizont fölött, tehát a tájjal, ahogy minden elsötétült. Tényleg színek, látvány, azt hiszem ez a kettő, ami örökké velünk marad.
6: Budapestről részleges, 60%-os napfogyatkozást láthattunk. Lőrinc Csaba, a Klubrádió munkatársa a fővárosból nézte a hold és a nap különleges táncát. A nap alacsony állása miatt legjobban magaslati pontokról lehetett megfigyelni a jelenséget, mint például a Gellért-hegy.
7: Nagyon gyorsan bukott le a nap. 18 óra 30 felé értem az igazó térre, és egy óra alatt már meg volt a veszély annak, hogy nem fogok látni belőle semmit. A Budai vár fölött, illetve a Budai várnál lévő tudószobor fölött már megfigyelhető volt, ahogy a hold belép a napkorongba. Tiszta idő volt, nagyon jól látható volt. A hőmérséklet érzékelhetően csökkent a napfogyatkozás megkezdését követően, de ez hozzátartozik az is, hogy ugye lement a nap, ez eleve hűti a hőmérsékletet, és maga a napfogyatkozás is, ami extrán elvonta a fényt. Nem volt teljes szürkületi idő a napfogyatkozás alatt.
6: Pár nappal az esemény előtt a legtöbb bolt kifogyott a napfogyatkozás biztonságos nézéséhez szükséges védőszemüvegből.
8: Beszéltem távcsőboltos kollégákkal, gyakorlatilag egész Európában már ezek elfogytak. Amit még ma be lehet szerezni, hegesztőüveg, 10-15-ös, inkább 15-ös DIN fölött a hegesztőüveggel teljesen biztonságos végignézni.
6: Mondta szerda reggel Szabó Norton csillagász, A Klubrádió műsorában pár órával a napfogyatkozás előtt a hegesztőüveg is hiányzikké vált Győrben. Egy hegesztés technikai üzlet előtt több méteres sor áll délután, mert ott lehetett szinte utolsóként kapni a környéken olyan üveget, amellyel biztonságosan meg lehetett nézni a napfogyatkozást. Az üzlet szakeladója, Antal Mihály szerint kedd óta folyamatosan ostromolták őket a vevők.
9: Égtek a vonalak, tehát két telefont használunk, van egy ma már mondjuk ilyen hangzik, egy vezetékes telefonunk, meg egy mobiltelefonunk. Reggeltől elindult a telefonálgatás, és mondtuk, hogy elfogytunk, de 10 óra körül várjuk a futárt, hogy hozza az új árut. Hát itt az Isten, a futár mindig pontos szokott lenni, hát tegnap késett, 10:45-re tulajdonképpen ilyen 20-25 méteres sort cikázott a bolt ajtó előtt, tehát még plusz bent a boltban. Amint beérkezett a futár, majdnem mind az amerikai Black Friday-eken van egy roham. Volt, kibontani alig tudtuk az üvegeket.
6: Délutára már limitálniuk kellett, hogy hány üveget vihet egy fő.
9: És akkor már azt csináltuk, hogy üvegvágóval raktuk ketté az üvegeket, hogy tulajdonképpen mindenkinek jusson, és már felkezdődött az embereket, hogy az megszűnt, hogy 5-ösével viszik, bármennyire is akarták, hanem hogy mindenkinek legalább egy jusson, hát max körbe adják. 2 óra környékén már teljesen kifogytunk, tehát itt ilyen 1000 darab üvegről beszélünk. Úgy kell képzelni, hogy a babakocsistól a kisgyerekesekig, a idősek, minden volt. Tehát amikor vártuk a futárt, volt, aki a 30 percet, 40 percet várt át a sorba. Mesélt egy másik hölgyről, aki úgy tett ki a BMW-ből, hogy az ajtó se csukta be a BMW-nek az ajtaját, hanem rohant befele. Tehát ez főleg egy ilyen, mint az éhezők viadala, kegyetlen állapot volt.
6: Azonban nem mindenki volt ennyire elővigyázatos. Keringenek az interneten olyan képek, amelyeken az emberek tiszta szűrőn vagy több napszemüvegen keresztül nézik a napfogyatkozást. A tegnap esti napfogyatkozás óta mintegy 650%-kal megugrottak a szemfájdalommal kapcsolatos Google keresések, írta az Independent. Aki pedig idén lemaradt a napfogyatkozásról, annak sem kell elkeserednie. Jövő augusztusban Magyarországról is látható lesz egy részleges napfogyatkozás. A napkorongjának csak nem felét eltakarja majd a hold. A teljes napfogyatkozásért azonban utazni kell.
10: Hogyha valaki elmegy Egyiptomba augusztus 2-án jövőre, ott egy nagyon hosszú 5,5 vagy talán 6, majdnem 6 perces napfogyatkozást is megfigyelhet, ami azért is érdekes, mert ez az elméleti maximum, tehát a leghosszabb napfogyatkozásnak az idejéhez nagyon-nagyon közel van, bár azért Egyiptomban augusztusban van 50 fok is bármikor előfordulhat, tehát nem biztos, hogy az a legjobb célpont ilyen szempontból. Érdemes esetleg Marokkónak az északi részére menni, vagy Gibraltár majd jövő augusztusban.
6: Fejtette ki Novák Rihárd, amatőr csillagász, aki idén szintén Spanyolországból követte az eseményeket. Azonban a hónap és egyúttal a nyár hátra levő részében is érdemes lesz feltekinteni az égre. A nyár
11: Kulturton. Hallo und herzlich willkommen zum Kulturton. Anna Greising begrüßt euch heute zur Sendung. Die Bogengazette über das Miteinander in den Bögen. So nennt sich ein Projekt, das bei den letzten Stadtpotenzialen von der Jury zu einem der 5 Gewinnerprojekte gekürt wurde. Beim Bogenfest am 24. Mai erreicht das Projekt mit der Präsentation seines Endprodukts seinen krönenden Abschluss. Eine wunderschöne Broschüre mit Texten und Bildern über die legendären Innsbrucker Bögen. Erdacht wurde das Projekt von Sigrid Moser. Mehrere Dutzend Autorinnen haben dafür ihre ganz persönliche Geschichte und Beziehung zu den Innsbrucker Bögen in Texte und Grafiken gepackt. 20 davon haben es letztlich in die Gazette geschafft. Im folgenden Gespräch erzählt uns Projektinitiatorin Sigrid Moser, wie die Idee zur Bogengazette entstand und welche Bedeutung die Bögen für sie persönlich, aber auch für die Stadt Innsbruck haben. Zum Einstieg hören wir einen der 3 Gewinnertexte, die unter anderem in der Bogengazette abgedruckt werden. Nachtfalter, gelesen von der Autorin Flora Lantscher.
12: Im Flügelschlag der Nacht entfaltet sich die Stadt. Wir schwärmen durch die Bögen und nächtigen am Tag. Viele von uns sind Nachtfalter, und ziehst du mit der Dämmerung in die Nacht, dann bist du vielleicht auch einer. Ein Grau, das am Tag noch unscheinbar im Asphalt getarnt bleibt, gewinnt seinen metallischen Glanz durch den Schein der angeknipsten Straßenlaterne. Am selben Ort, nur zu einer anderen Stunde. Sobald die Dunkelheit durch die Viaduktbögen streicht, erwachen all die Tarnfarben zum Leben. Braun, das tagsüber wie ein Schatten wirkt, unscheinbar und fast verschmolzen mit der Umgebung, wandelt sich, wenn die elektrischen Straßenbahnlichter darauf fallen. Es bekommt eine Tiefe in der Dunkelheit, einen satten, erdigen Schimmer. Im Alltag kleiden wir uns konform. beinahe auffällig unauffällig, um uns gegenseitig anzupassen, um unsere Andersartigkeit zu tarnen, als wären wir auf der Flucht vor unsichtbaren Raubtieren. Doch zwischen Abend- und Morgendämmerung, wenn die Sonne kippt, bis dann die Sonne steigt, wird der Nachtfalter sichtbar. Er durchbricht die Stille der Nacht, bewegt sich zwischen Schatten und Sternen, schwirrt durch die Bögen, fängt die Lichter ein, glänzt und glitzert und zeigt sich in seiner ganzen unverfälschten Ehrlichkeit. Hier äußern wir uns schwärmerisch über das Leben, über Lasten und Leiden, über die Sonnentage und die Tage, an denen der Föhnwind die Gedanken durcheinander wirbelt. Wir tauschen die Tarnung gegen Offenheit, schwirren frei durch die Empfänglichkeit der Nacht, denn eines vereint uns, der Wunsch nach Freiheit. Viele Geschichten kreuzen sich in einem einzigen Lichtpunkt. Flügelschläge, die ein leises, surrendes Geräusch erzeugen, Bewegungen, die die Luft vibrieren lassen. Gemeinsam vereint in diesem Moment, froh, dass wir gerade jetzt gleichzeitig leben dürfen. Die Nachtfalter schwärmen. Und wenn die Worte nicht reichen, dann tanzen sie. Im Flügelschlag der Nacht entfaltet sich die Stadt. Die Meile wird zum Revier der Nachtfalter. Viele schimmernde Punkte, gedämpftes Licht, ein unaufhörliches Hintergrundrauschen aus Stimmen, Musik und dem Flattern der Schwärmer. Die Nachtfalter wirbeln durcheinander, bewegen sich ziellos und doch auf eine Weise, die beinahe sanft und fließend wirkt, während sie durch die Straßen schwärmen. Ein gemeinsamer Rhythmus, der bis in die Morgenstunden treibt. Was ich liebevoll als Nachtfalter betitle, wird von vielen gerne als Motte abgetan. Motten, verwirrte Wesen, eine Störung im nächtlichen Stadtbild, die sich an Lichtquellen klammert, unbeholfen umherflattert und der Ordnung droht. Motten verfangen sich in der Helligkeit, ziehen in Schwärmen von Lampe zu Lampe und hinterlassen Spuren. Materialschäden, lästige Anwesenheiten, ein feiner, unangenehmer Staub, der unappetitlich wirkt und alles überzieht. Die Nachtfalter der Bogenmeile nehmen nachts Raum ein, verdrängen und hinterlassen Spuren, die man nicht so leicht wegwischen kann. Als würden sie einem mit ihrem Flügelschlag absichtlich auf der Nase herumtanzen. Auf Nase tanzen. Tanzen. Die Nacht wird zu einem ziellosen Tanz. Herumziehen in der Nacht, von einer Lichtquelle zur nächsten, bis sich die Motten selbst in ihrem Wahn an der Hitze der Glühbirne verbrennen. Die Orientierung schwindet, überwältigt von der Flut an Reizen. Grelle Lichter, ohrenbetäubende Musik, dichte Menschenmengen. Ein Rausch, der sie völlig einnimmt. Es ist eine Verlockung, die sie immer wieder anzieht, eine magnetische Anziehungskraft, der sie nicht entkommen können, selbst wenn sie sich dabei verlieren. Ein endloser Kreislauf, der die Illusion von Freiheit gibt, während er alles verschlingt und die Morgenstunden in Erbrochenem ertränkt. Aber wenn jemand eine Motte betitelt, dann sehe ich darin den Nachtfalter. Kein Schwirren ums Licht, sondern allein das Schwärmen. Innsbrucker Nachtgestalten im eleganten Flugmanöver. Denn wo die Nacht sich entfaltet, bleibt kein Flügel still. Sie sind mehr als nur heimliche Besucher der Dunkelheit und fühlen ihren Nutzen. Füllen ihren Nutzen. Nektar nutzen. Denn sie nektern und necken die Botschaften der Nacht. Saugen das Tiefschwarz auf und machen auf eine Welt aufmerksam, die wir tagsüber oft übersehen oder unterdrücken. Bedeutung liegt im Augenfleck des Nachtfalterflügels. Zumindest solange ein Flügel den nächsten streift. Dann ist es auch egal, dass man sie Motten nennt. Ein Falter lebt nicht aufgespießt, im Netz eingefangen, schön hinter Glas in die Wand gehämmert. Kein Zweck fliegen, sondern fliegen, um zu fliegen. Sein Freiraum ist Lebensraum. Sein Lebensraum ist Kulturraum. Sein Raum für Gemeinschaft, für Inspiration, für Sehnsucht. Und vielleicht ist es genau das, was uns vereint. Die Sehnsucht nach dem, was bleibt, wenn die Lichter erlöschen und die Sonne die Nachtwache ablöst. Und mit dem ersten Sonnenstrahl ein Hoffnungsschimmer. Viele von uns sind Nachtfalter. Und ziehst du mit der Nacht in die Dämmerung, dann bist du vielleicht auch einer.
13: Liebe Sigrid, erzähl uns doch, wie dieses Projekt der Bogengazette zustande gekommen ist. Das wird ja morgen beim Bogenfest vorgestellt. Wie ist die Idee zu diesem Projekt entstanden und auf was dürfen wir uns freuen?
14: Also mein Name ist Sigrid Moser, ich bin die Kuratorin der Bogengazette und die Bogengazette ist eine Zeitung über das Miteinander in der Bogenmeile. Und die Bogengazette ist so entstanden, weil ich eine Erkrankung habe und eine schlechte Phase hatte und vorher war ich immer in den Bögen zu finden und während meiner Krankheitsphase war ich nicht mehr in den Bögen zu finden. Und dabei entschied ich dann, danach wieder in die Bögen zu gehen und bin dann herzlich aufgenommen worden wieder. Ich bin dann im Odorf gesessen und habe gesagt, meine Erkrankung ist wie die wuchtigen Hochhäuser und die Schatten von den wuchtigen Hochhäusern im Odorf, weil die Schatten wandern. Das Leben ist ein Auf und Ab und dass meine Erkrankung halt immer wiederkommen wird, aber dass ich noch eine gute Zeit will haben und abseits der Erkrankung, und das habe ich dann auf Instagram geschrieben und das hat dann ein Bogenwirt geliked, und ich ufere jetzt ein bisschen in der Erzählung aus, weil ich einfach sagen will, dass mich das berührt hat. Die Leute haben mich herzlich begrüßt, die Leute haben mich unterstützt, die Leute waren nett zu mir, und dann habe ich mir gedacht, bin nach Hause gegangen und habe darüber geschrieben, wie sehr mich das berührt hat, weil ich schreibe einen Blog, oder? Mhm. Und dann habe ich gedacht, das können viele Menschen tun, oder? Das Aufschreiben, was sie fühlen, wenn es ihnen gut geht, im Miteinander in der Bogenmeile, weil es geht vielen Menschen auch gut in der Miteinander in der Bogenmeile, und das habe ich dann eben wollen zeigen, oder? Und dann habe ich mit David Brick geredet, dem BMK-Chef. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich würde gerne eine Zeitung machen und ich würde gerne so raushauen und zeigen, wie wir uns gut verstehen. Natürlich haben wir in der Bogenmeile auch miteinander Probleme, aber es ist trotzdem eine unkomplizierte Solidarität da, oder? Mhm. Und das wollte ich zeigen, oder? Mhm. Und dann ist die Bogengazette entstanden. Dann habe ich mit diesem Projekt die Stadtpotenziale, und wir waren 5, die gewonnen haben, und ja.
15: Eines der 5 Projekte, das ausgezeichnet wurde. Ja. Also das, was mir jetzt auffällt, ist, du hast immer gesagt, das Miteinander in der Bogenmeile, kann man wirklich davon sprechen, dass die Bögen eine Gemeinschaft sind?
14: Die Bögen sind eine Gemeinschaft und eine Begegnungszone, wo Menschen aufgenommen werden. Und
15: obwohl es ja sehr heterogen ist. Also das
14: ja, vielleicht oder? Gerade deshalb, mhm. oder? Mhm. Weil in den Bögen ist genau die ganze Stadt vertreten, mhm. oder? Ist eine Begegnungszone. Mhm. Und das macht es vielleicht leichter. Ich habe einmal einen sehr intelligenten, guten Freund von mir geredet, der ist Physiker und ich bin mathematisch total unterbelichtet. Und der hat gesagt zu mir, wir werden nie Konkurrenten sein, weil du andere Qualitäten hast als ich oder als wie ich. Ja. Deshalb können wir uns anfreunden, oder?
15: Das heißt, in den Bögen gibt es für jeden einen Platz.
14: Ja, genau.
15: Und wir können natürlich jetzt auch noch ein bisschen mehr über die Bögen sprechen und dann erst über die Bogengazette, weil ich war ja selbst in meiner Studienzeit auch viel in den Bögen.
14: Ha.
15: Bin jetzt auch wieder in den Bögen, war aber dazwischen lange Zeit nicht dort. Es gab dann auch mal eine Zeit, wo die Bögen einen nicht so guten Ruf hatten, wo es geheißen hat, das ist jetzt irgendwie da ist so viel Kriminalität und das ist so abgesackt und so weiter. Ich meine, die BMK war immer eine Institution, die, glaube ich, immer gleich gut und vielseitig und wichtig war, sagen wir so. Aber da waren ja immer wieder neue Lokale dann auch. Und manche sind geblieben. Und damals, wo ich jung war, war das Plateau einfach das Lokal, wo man hingegangen ist, wo man nirgendwo anders mehr hingehen konnte. Das war schon sehr legendär. Aber dazwischen ist natürlich viel passiert, wo ich im Ausland war und wo ich gar nicht weiß, was es da alles gab. Aber es gibt ja unglaublich viele Lokale und auch andere Kulturinstitutionen, wie eben das Bogentheater, diese Musikschule und so weiter und so fort. Also kannst du einen Überblick geben, was es da alles gibt? Also wie viele Einrichtungen gibt's denn, ja, oder gibt es denn, Lokale?
14: Es gibt ganz viele Restaurants, die orientalisch oder türkisch oder syrisch sind. Dann gibt es die BMK, dann gibt es die etablierten Lokale, dann gibt es das Babylon, dann gibt es das Kult. Das Kult ist dann ein neues Lokal von einem jungen Wirt, der ein bisschen Metal-affin ist. Dann gibt es die Street Motion Studio, wo Menschen tanzen. Dann den Pizzamann gibt es schon. Es gibt so eine Mischung alt-neu, oder?
15: Das Café.
14: Brennpunkt. Dann, was gibt es? Kleidergeschäfte, dann gibt es das Plansch.
15: Genau, man muss ja dazu sagen, dass die Bögen ja gewachsen sind nach unten. Ja. Hin, oder? Davor war da ja nicht so ein reges, sozusagen mal so zumindest ein Barleben wie jetzt. Da waren ja mehr, glaube ich, Fahrradgeschäfte und diese Dinge und, mhm, und Malerbetriebe und so weiter. Aber dass es da sozusagen die Gastronomie sich da auch noch nach hinten verschoben hat, ist jetzt schon auch dem zu verdanken, dass das zu einer Fußgängerzone geworden ist.
14: Ja, es ist eine Begegnungszone.
15: Genau. Ja. Genau. Und das hat sozusagen das nochmal erweitert, oder? Mhm. Das Spektrum. Und wie ist jetzt dieses Projekt, wie hat sich das entwickelt, das Projekt der Bogengazette?
14: Achso, ja, wir haben viel zu tun gehabt. Dann habe ich den Preis gewonnen, dann habe ich mal Flyer bestellt, Flyer verteilt, dann habe ich Leute angelabert wirklich. Kannst du mir was schreiben?
15: Also die Idee war, die persönliche Beziehung
14: zu den Bögen oder das Miteinander in den Bögen, oder?
15: Zu beschreiben, ja, schriftlich, ja, aber immer, ja, ja, also immer als Text.
14: Ja, und manche Leute haben auch Illustrationen eingereicht, also so zusätzlich zu den Texten, ja, oder?
15: Wie viele Autoren und Autorinnen oder Grafikerinnen haben jetzt im Endeffekt mitgemacht?
14: Also es haben 55 Texte haben wir bekommen.
15: 55 Texte, wow. Ja.
14: Es geht ja, es ist ja kein Wettbewerb, es geht ja um die Qualität der Texte und die ist gut.
15: Natürlich. Oder? Und alle 55 Texte werden jetzt da veröffentlicht?
14: Nein. Die Jury hat 20 Texte ausgesucht.
15: Ah, von den 55 eingereichten, mhm, sozusagen.
14: Und drei Gewinnerinnen.
15: Mhm. Ah, okay. Mhm. Und ist es schon gedruckt? Mhm. Und ist es schon fertig?
14: Schau, im Radio kann man es nicht zeigen, aber ich habe hier was mitgebracht.
15: Also wer das sehen will und bei der offiziellen Eröffnung dabei sein will, können wir das gleich verraten, Sigrid?
14: Ja, das ist beim Bogenfest. Und morgen beim Bogenfest um 24. Mai um 17 Uhr ist die Preisverleihung.
15: Super. Also ich kann jetzt verraten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, aber bald. Es hat ein sehr tolles Format, nämlich ein Querformat. Ich liebe Querformate, weil man das so gut in Händen halten kann. Und es ist unglaublich bunt. Viele Bilder, viel Text, also sehr umfangreich und schaut sehr professionell aus.
14: Ich muss ehrlich sagen, zu mir hat eine Freundin gesagt, wie hast du gewusst, dass du das kannst? Dann habe ich gesagt, ich habe in meinem Leben so viele Sachen gemacht, die ich immer irgendwie probiert habe. Ich habe auch nicht gewusst, wie man Politikwissenschaften studiert, aber ich habe es einfach gemacht, oder? Und ich hoffe, die Qualität, also für mich hat es eine gute Qualität. Logisch, die Qualität hängt davon ab, wie die Autorinnen schreiben, aber auch, dass unsere Sachen gut sind, die wir raushauen, oder? Mhm. Das ist halt wichtig, oder?
15: Ja. Ich sehe hier erster Platz, der Text, der zum ersten Platz gekürt wurde, schaut ein bisschen aus wie ein Gedicht.
14: Ein Langgedicht.
15: Ja.
14: Verena Wagner, Bogen, Bauern, Brücken, Schlagen, Wellen.
15: Da können wir jetzt gleich einen Ausschnitt vielleicht bringen, hören.
16: Bögen bauen Brücken, schlagen Wellen. Zuflucht, einmal ohne alles. Fett, Falten, Fürze, alles kaschiert die Nacht. Ich bin die Hüterin im Dunkel, Göttin der Nebel. Maske fallen lassen, tanzen, als gäbe es kein Morgen. Ausdruck aus dem Bauch heraus, Bauchkraft, intuitiv. Aufbrechen, freistrampeln, durchrütteln. Was da im Innern der Herzen wogt, wabert, wummert, ist nicht aufgesetzt, von außen vorgeschrieben. Das Wagen, Weben, Wollen ist Ausdruck meiner eigenen Untiefe. Oder innere Mitte? Heimatorte, Stroboskop, Äpfel, Zucken im Licht, Aufschrei, Beton zersplittert, im Vibrieren der Zugwerke, die uns im Nacken sitzen. Überdröhnt von Bässen, hörbar in Stille, sichtbar im Sound eine Skulptur über Tanzenden, die uns von der Decke aus erinnert. Never stop Solidarität mit den vielen. Ich bin eine von vielen hier in den Bögen. Bist du auch unter den vielen, die sich sehnen? Aufbruch im Plural. Kultureller Ausdruck im Untergrund. Subkulturen wachsen unterirdisch, von innen heraus. Wie Löwenzahn strecken sie ihre Blätter in die Asphaltwüste, hinauf zum Licht. Mit sonnengelben Schöpfen erstrahlen die Gewächse der Dunkelheit. Unkraut, unerwünscht an der Oberfläche, die Kraut drängt in den Sonnenschein, polierte Hochglanzfassaden zu durchbrechen. Das millionenschwere Design eines Marketingbudgets links liegen lassen. Was ist Kultur ohne Plural? Raum suchen, viel mehr, ausbrechen aus dem Gleichschritt, eigene Ideen ins Leben bringen, verwirklichen, Community gestärkt, Bienenwaben gleich schmelze ich als Göttin der Nacht neben der Spur. Jeder Bogen ein Platz für Gegensätze, Protest, Randkultur. Denn am Abgrund wächst der Wandel. Lebensformen, die kaum gehörte Worte raunen, tönen, brüllen, keinen Eingang in den Kanon finden, weil zu laut, unbequem, disruptiv. Unsichtbare Finger in Wunden legen, Staub aufwühlen, der in den Augen brennt. Randzonen, nicht steril, auf Viren geprüft, bieten Potenziale zum Entfalten. Bögen bauen Brücken, schlagen Wellen, wieder Leerstände, in denen wir weben, spinnen, produzieren. Wie viel Geld kostet öffentliche Teilhabe? Für Menschen ohne Stimme, junge, alte, querbeet anders, liebende, nicht heimische, gestrandete, hoffnungslos verloren, wohnungslos, arm. Alle sind wir viele. So viele sind wir, wie es Bögen unterm Bahndamm gibt. Muss der Damm erst sprengen? Viele sind wir anderen. Anderssein ist unsere Norm. Ich war immer anders, nirgends zugehörig. Die Göttin feiernd, triumphierend, dass niemand sie hier anstarren muss. Fühlst du, wie ich, unter den vielen, die sich sehnen? Nach Aufbruch im Plural, zu neuen Normen. Was ist erlaubt in einer Stadt, die von Fremdenverkehr lebt, deren Geschichte Frau Hitz Verbote prägt? Nicht betteln, nicht trinken, nicht laut sein, es könnte stören. Wen? Die Norm? Die oberen 1000? Was ist mit uns anderen? Wir sind doch die vielen. Wo liegt deine Norm? Nebelfrauen verorten sich außerhalb von Normen. Die Göttin sehnt sich nach ihrer pulsierenden Lebensader, der Nacht. Die Bogennacht reduziert sie nicht auf Meskalin, Mord und Messer. Zu üblen Mitläufern verkommen unsere Monster, gehen der Freiheit an die Gurgel, wenn ein System ihre Gegenkulturen aus der Mitte der Gesellschaft schubst, konstruktiven Dialog im Keim erstickt. Doch muss jemand sterben, um den Hilferuf der Bögen zu erhören, sich um das subversive Herz der Stadt zu kümmern? Dass der Junge starb, war doch nicht umsonst. Heute sind die Bögen lichter, waffenloser, gewaltfreier. Nur ein bisschen oder sehr viel mehr? Traust du dich allein als Frau, als Minderheit bis früh in der Bogenmeile tanzen, wenn deine Freunde längst gegangen sind? Kollektiv und Sichtbarkeit schützen dich vor Übergriffen. Nicht vergessen, Banden bilden, denn Bögen bauen Welle. Vulnerabel, nicht mit mir, ich trau mich allein heimgehen, lacht die alte Göttin, bin ich doch kaum ein schwaches Geschlecht. Doch eine Restangst bleibt. Nachtleben bedeutet vielen vieles, andern anderes. Viele sind anders als ich. Und dennoch, ich fühle mich wohl unter den vielen, bin eine von vielen. Was wären die Bögen ohne die vielen? Viel mehr sind die Bögen, bauen Brücken, schlagen Wellen, als Experimentierfeld für Dissonanzen, Diskrepanzen, Demokratie und Konsens. Leerstellen in sicheren Räumen, weißes Papier zum Füllen, meine Träume wachsen im Dunkeln. Halt mich fest, ich bin deine Nebelfrau, unsterblich für eine Nacht. Bist auch du unter den vielen, die sich sehnen? Ich bin eine mit Sehnsucht. Aufbruch im Plural. Wie bedingt der Untergrund eine Stadt? Das nice Lifestyle-Image braucht die Bogenmeile mit jeder ihrer Waben für Geselligkeit, Sozialraum, Theater, Tanz, Musik. und keinen an den Rand verdrängten Schamfleck. Keine Endstation Bahnhofallee. Subkulturen bilden Bögen, bauen Brücken, schlagen Wellen. Schmuddelecken entpuppen sich als Freiräume, Sprachrohre, Eselsohren zur Erinnerung. Denn verdrängt, verbannt, verrucht, verraten muss nicht sein. Was bleibt an öffentlichen Räumen, die Obdach gewähren, verlorenen Zugang bieten, Mittellosen die Macht aus eigener Kraft ihre Banden zu bilden? Denn was ist Kultur ohne Plural? Auf ewig nur Soliträume, Bögen bauen Brücken, schlagen Wellen. Als Spielstraße, Flaniermeile, Sozialtraumzone, Tanzklangraum, Kunstmalraum. Stadträume sind reale Orte zum Reden, Tanzen, Freudentränen, Misserfolge feiern, Scheitern lernen, Projekte anzetteln, Freundinnenschaften knüpfen, Ideen spinnen, Stille aushalten, kreativ sein. Die Göttin wärmt sich im Veli, rauscht durch die Clubs, küsst Madonna Babalu. Mein Bauch falafel warm, Baklava süß die Lippen, höre ich Brennpunkte vom Klimabohnensegelschiff mit Röstaromen am Gaumen. Über Winterjacken und Decken freuen sich die in der Teestube. Dort bekam ich auch die Diebesbeute zurück. Leider leer und ohne Führerschein lag mein Geldbeutel am Fensterbrett. Unvergessen. Die Göttin der Nacht vergibt, wenn sie es will. Leg dich besser nicht mit ihr an. Doch wegen einem Arschloch muss nicht die ganze Welt eins sein. Ihr Sohn darf aufs Klo im Pensionistenbeisel. Zuflucht, einmal ohne alles, bitte. Was wäre unsere Stadt? Lernten schillernde Seifenblasen fliegen. Träume vom Bogenfest mit Stoff für mehr als nur einen Tag im Jahr.
13: Ein sehr, sehr schönes Projekt. Da muss ich sagen, eine ganz, eine tolle Idee. Was ist für dich jetzt das Wichtigste an den Bögen? Oder wie würdest du jetzt für dich, weiß ich, bist du auch vertreten mit deinem Text?
14: Ja, mit dem Vorwort und mit meiner Beschreibung.
13: Ja.
14: Für mich das Wichtigste an den Bögen ist, dass ich nicht alleine bin. Für mich war, also ich habe so signalisiert bekommen, dass ich nicht alleine mit meinem Problem dastehe im Leben. Und das habe ich so schon auch. Ich habe auch enge Freunde, für die ich wichtig bin. Aber auch andere Leute haben mir das Gefühl gegeben, dass ich nicht alleine bin, oder?
13: Mhm.
14: Und die haben mir auch Hilfe, auch de facto, auch wenn ich sie da nicht angenommen habe oder also nicht danach gesucht habe. Ich habe mich selbst organisiert, aber es muss verstanden werden, wenn man so eine schwere Erkrankung hat wie ich, ist das Leben nicht so leicht, oder? Wenn man dann jemand spürt, dass man das nicht alleine tun muss, oder? Deshalb ist mir die Gemeinschaft so wichtig, oder? Mhm. Deshalb bin ich auch vielen Leuten auch sehr, sehr dankbar.
13: Gibt es irgendwas, was du dir noch wünschen würdest für die Bögen, wenn wir jetzt einen kleinen Appell irgendwie auch an die Politik und Stadtplanerinnen
14: Also, ich glaube, wer der Bogenmeile hilft, hilft der ganzen Stadt. Weil in den Bögen knallen die Leute auf, die auch nicht mehr genau wissen, wo sie hin sollen. Viele, viele auch, die auch nicht mehr wissen, wie es in... Also das ist so, glaube ich, die letzte Treffpunkt, bevor man dann in die Institutionen verschwindet. Und ich glaube, also allen Menschen, die in Bögen sind, muss geholfen werden. Dann hilfst du der ganzen Stadt. Also vom Andreasstübel bis zum syrischen Restaurant, es ist alles vertreten, oder? Und es ist kein Privileg, dass einem geholfen wird, das ist ein Menschenrecht, oder?
13: Zum Schluss der Sendung hören wir noch den Beginn des dritten Gewinnertextes, der von der Stadtpotenziale-Jury ausgewählt wurde. Ein Jahr im Leben der Innsbrucker Bögen. Geschrieben und gelesen von Barbara Alt.
17: Jänner. 10, 9, 8. Noch ist es recht ruhig entlang meiner Bögen. Menschen kommen im Freien zusammen und zählen in freudiger Erwartung den Countdown bis Mitternacht hinunter. 7, 6, 5. Bald ist hier so richtig was los, denke ich mir. Die Clubs öffnen gleich ihre Türen und feierwütige Menschen aus allen Ecken strömen in meine Richtung, um das neue Jahr einzuläuten. 4, 3. Für den Bruchteil einer Sekunde hält die Stadt den Atem an. Ein winziger Moment des Schweigens, in dem Erwartung und Erinnerung ineinander übergehen. 2, 1. Gutes neues Jahr. Die Uhr hat soeben Mitternacht geschlagen. Es ist der 1.1.2024. Ein neues Jahr hat begonnen. Korken knallen, Menschen jubeln und lachen und fallen sich in die Arme, Raketen schießen gen Himmel. Es ist laut, mir ist es fast schon ein wenig zu laut. Unter meinen Viaduktbögen ist die Akustik doch eine besondere. Die Böller hallen wie Donnerschläge, ein Echo, das von den Steinwänden zurückgeworfen wird und die Nacht mit einer tiefen, vibrierenden Energie erfüllt. Ein ferner Nebel hat sich wie ein unsichtbarer Schleier über die Stadt gelegt, diffus beleuchtet vom Licht der Raketen, die noch minutenlang das neue Jahr einläuten, dabei Tiere erschrecken und diesen beißen metallischen Geruch von verbranntem Pulver verbreiten. In dieser Mischung aus Kälte, Rauch und Jubel beginnt also ein neues Jahr für mich. Schon bald liegen hier wieder überall tote Bäume am Gehsteig, die die AnrainerInnen aus ihren Wohnungen werfen, die mitunter auch den Gehsteig so blockieren, dass Menschen im Rollstuhl oder mit Kinderwägen sich schwer tun, daran vorbeizukommen. Ein paar Tage lang hängt ein Baum sogar im Fangnetz unterhalb der Gleise –